0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Arcápolásnál a lényeg, Galoderma készítmények.

ze jam egy primo, tipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szidogomám, de hogyha füstben úszik, már a topám, azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálok, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsánba, az ember nincs hiába, mit tehet-e húsvilágba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

az otthonnál, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, csíde prima pipa dohány ez a purzicsán, a purzicsának ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szív, dohányom elszívom, a purzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom át, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom,

Rosamen, der Adem liegt es an, mi kormi gibt Volta.

szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

távol. A régi mámort megint feltámasztanám. A csókok fújó farazsát, az álmok csűnő tavaszát, a vágy tüzét kigyújtanám megint magán.

da hol a cikkel. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka fokkal te a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után itt a lokál, a lábat szedjet is mulassunk el.

Napra, tíz után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. Alába szedjet, és mulassunk egy.

Silber, blessed in Hilbert, from the good Easter of Beckett. Egy espresszóban, amelyről most szó van, könnyet láttam, két személy. Egy espresszóban érzem annyi szent, e könycseplékem kincseket jelent. Egy espresszóban lettünk jóban, amikor ittam a feketét.

könycsebb nékem, kincseket jelent. Egyetre szóban lettünk mi jóban, amikor ittam a feketét.

0: mind a két karom. Hiszen a mámor így hat jobban, szíved jobban dobva.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj már.
1: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jó.

0: 걸어. 이제 너 마무리 혀지요 뻔 시가지요 뻔도 뻔
1: 지대티
2: 바람쳐
1: 꽃 내지 말고

bevégig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én, itt jó lángoló, bíbor piros hajkat,

Végben szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hamvadó kis fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca, ha most peremény, az ő sorsa pontosan ennyi.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

hírem megbocsát, már megyek tovább, míg egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir.

0: emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
2: Manche hat in Büchern über Frauen studiert und trotzdem wurde nicht aus ihnen schlau. Denn ein Mann, der damit seine Zeit verliert, imponiert doch niemals irgendeiner Frau. Was da die anderen schreiben, ist meistens Fantasie. Willst du dich ernstlich verlieben, bleib das doch nur Theorie. Wenn ein junger Mann kommt, der Typ, worauf dann kommt, weiß ich, was ich tu, weiß ich, was ich tu. Doch will er probieren, mein Herz zu verführen, weiß ich, was ich tu, weiß ich, was ich tu.

많은데.

nagy a hideg, síelni megyek, másnap ügyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másnap ügyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is ügyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra ügyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jó kedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, díga fütyülök én. Vidám a falat, a bús az marad, s arra fütyülök én.

Elni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, és másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, és újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bánt, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséretne lesz énekelni. A műsor itt van, vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Van kettő sora, kérem szépen, négyes, van kettő sora?
4: Négyes, nem magyar nótát az élet.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrán, hátrán, forma, úgy.

0: szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

bocsásd meg nékem azt, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen. De néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg csak azt, hogy mit jelent neked, ha bárhogyan is szenveded.

0: hogy van, hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincér a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pesses ember maga.
0: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.
2: Fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

Jajaj, Heli, jajaj, Heli, olyan szép volt, mint a libanoni cidrus kertben a rózsák, akár a tatolyapák. Jajaj, Heli, jajaj, Heli,

téged betém, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helém, jaj a Helém, Jeruzsálem közepében lakik társméletbe a drágám.

Jó helény, jó helény, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a tatolyafák. Jó helény, jó helény,

0: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy a program from Germany. We close this message of friendship with our musical signature.

0: Kocsmáros né hozzám olyan édes.
1: Csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben ma lefeküdnék, te inkább egy kocsmában még. Juh, hey!

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

lady. You know what I'm gonna do? I'll get another sweetie. Ooh.

тисяч, не вошел, и ж можно, 6 тисяч, а не суд, соль, вот.

az élet új medrébetét, a szép emléke megfakult.

0: ilyen tisztelt hölgyem és uraim, gyászos nap ez a mai, mert elfacsarodott hívvel kell bejelentenünk a felettünk elmúlt idők legnagyobb sláger számainak korai halálát.
1: Közöttük a legfájdalmasabban érint a teve kimulása, aki itt fekszik előttünk az összes pupjaival.
0: Ne sírj, mit sírj?
1: Azt síratom, hogy...

0: szegény, ott nyugszik újra most ő, Abraham Kemlé. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
1: Egyenletes megemlékezésül néhány szál virágot teszek sírjára.
0: Íbolyá, lila íbolyá, néki szóle vallomás. Szerettük, nagyon szerettük, etevének vége
1: más.
2: Jaj, szegény kis teve, én is utánad halok.
1: Hé, asszonság, ne zavarja a bánatot, kicsoda maga?
2: Hát nem tetszik már, még ő is mérni.
1: No nézd csak, hiszen ez a...
0: Sicsóné, drága, még egy szoknyába a három jánya, na hát...
1: Ez kisé furcsa.
3: Pardon, mi az? Hiszen még nincsen tünet.
1: Kérem, én még énekelni akarok, legalább vidámabban jeleznék.
3: Aha, aha,
0: lesz.

0: járom.
1: Majd ha fagy?
0: Mit siratja olyan nagyon ezt a tevét? Most már bevallhatja, hogy az neve nem volt szép, sőt egy kub ide, két kub oda, csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
0: De csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
0: De csúnya volt.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya. De mit veszekszünk ezen? Itt jön a sirató asszonyokkal Donna Mia.
2: Pardon, pardon, senyora, szabadna önt egy szóra.
1: Dönts el ő, hogy ki a csúnya.
2: Ó, ó, ó, Donna Mia légy enyém.
0: Az enyém?
1: A tiéd?
0: Aha.
2: Ó, ó, ó, csak miattad élek én.
1: Te?
0: Aha. Kék?
1: Zöld?
0: Barna szemed éget is szíve.
1: A szíve?
0: A szíve. És?
1: No és?
0: Na és?
2: Sose mondod, hogy igen. Nem, nem, nem megyünk mi innen el.
1: Amíg meg nem mondja, hogy ki a csúnya.
3: Maga csúnya.
1: Én rám mondta.
0: Jelentem a lássan, én is eljöttem.
1: Honnan jött?
0: Hát, ipeg most jöttem ki a magyar közönség könyökét.
1: Ki maga?
0: Jelentem a lássan, hogy a nem jó ját ennek a könnyen felejtő világnak.

0: Hier ist Deutschland. Der deutsche Kurzwellensender grüßt seine Hörer und Freunde in Nordamerika mit: Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Briefe, die wir von Ihnen erhalten, und wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Der deutsche Kurzwellensender bringt Ihnen täglich die Heimat in Ihr fernes Heim. Schalten Sie sich ein, wenn das Rufzeichen ertönt, mit dem wir uns nun von Ihnen verabschieden.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihajlo Ivanovics Glinkának a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovács Csina című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszlói vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsilinszky út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő: Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészidas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy

mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolta, nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra volt.

csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magamba hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és sókocszázat lellé. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendházam, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága túljalája, éjszakára sálmodjunk autót, és vígjen házat, és csókodjunk.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most fűzött.

Ach, co dělat, stále rýmu mám. Na rýmu marně.

Ennek annak nem tudom az öreg anyát. Én nem mondom, hogy Fázi méltán mondta, ugye? Hát, a sok beszédet egyen vele. Sajnos ugye bár a lényeg fő, ez már a legjobb.

kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor, hírek következnek.

kis szerelem. Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygó baj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. S hogyha jő a nyár, szívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

hans affärer viss och nämnt i. Bon ami, au mitt

mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsal.

ez ugye bár egy mai férjének nem elég. Mert vigyázni ő rá már nem érdemes, és egy hűséges asszony Istenem nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ez kérem.

nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik bele, akkor pont semmi nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog

úgy érzem, hogy nagyon szép az élet. Vagy csak veled látom ilyen szépnek. Két szemedből mosolyog felém, a boldogság, mit régen várok én. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Megremeg a kezed kezedbe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond. Ha nem egyezik vele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog a szemed szemembe, skarod.

nem kapott legyet, szebb annál a ninger noda, és a ninger táncuet, és a ninger, hogyha zsinger, és a sikker énekel, szégyülünk a boldogságtól, a magyar nap tökszekel, és hozzánk az új világból egy-két noda átkerül, éjjel-nappal lelkesedve ezt szaloljuk ningerül.

Annóta fészanolt, hogy őt tartalma bármi bomba bőt, elbábít, mint a gőt. Hogyha lelkünk arra szomja, gót fölénk a dalkilány, néger nótát újabont a néger ülhúz a cigány. Cintornából, gramofonból nem hallatszik semmi más, néger nóta néger, tehát az egyiptomi új szabás. Ettől szédül minden ember, ettől gyötri szörnyű lát.

0: Österreich hört Rádió Moszkau.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovaírtó permet.

0: kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv 1 hullámhosszán, a 41 méteres sáv 2 hullámhosszán, a 31 méteres sáv 2 hullámhosszán, és a 25 méteres sáv 1 hullámhosszán.

0: és a vígan, asszony vígan én.
1: Ő robotol, mint egy ló.
0: Egy rendes férja, figyeles, az óra lánca, mikkeles, a neje tudja, mit kell.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Mássá!

reggelt jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha ma add azt a cicipiti csópos szár, ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelem ringadó, mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

Szabon vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa a táj és a szerelembe ringató.

se szép, most az életünk. Aki? Ha marad, azt az icipici csókos szárt.

Várnak Budapestegén, ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint vevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kapod.

A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején.

csak megcsókolt a Szelni múlta zongorán a húr. 16 éves volt és szőke, a hatodik ába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát.

izgatott. Egyszer aztán a két kezét megfogta, ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta, kell nem utazom zongorán a úr. 16 éves volt és szőke, a hatodik ába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, jutni imádja, mert a tanárja csak a kívánja, legyen szünet már.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: üldöse sorák, köszönt a Vimligetre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szép öntre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,
0: csak ő a haverem,
2: ez

0: Dacă ștorac sunt o vinligă sre, o funal etkis podol.
1: Várj ám egy forró csúppal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska vers is lát.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

Fajjon az éj a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan

momigos olykod lángjaiget, de holnap egyedül vagyok. Tisza virágom, mi szerelmünk, ha jön az éj, a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan alul.

Ce că-i pindurcață rășenghe-n sivașche. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.

édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem már. A sors majd úgyis elszakít,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drága kővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.
1: Kellemesi és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

pusulni mire jó. Zöld vihar ágán ütyülget a rigó. Járjuk a rétet, de szép a táj, együtt daloljuk.

jellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szereti, értem mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihet, ha jövök bátran.

0: Na de vágy ide, vágy oda, nem mindig tangó a szerelem. Néha karióka.
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát már több a soknál, tudod?
1: Ha. Rosszabb vagy már, mint egy közönséges kocsi, szagadod a csillagot is, azon kívül még nagy is a vád. Te, koromba fráter.
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okot, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább. Talán ilyen hangon veszekedni mégsem lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda modor ez, és micsoda hülyeség.
0: Ez már abszurdum, de sértegetni még.
1: Talán ilyen hangon veszekedni mégsem lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

én és napszúrásra szegény, ha meleg az idő, krém a csibe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rák a tövény, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrásra szegény, ha meleg az idő.